dahi da sanis tam ab mak sto ha go shasham that chen jada chen jin no sha no cha do ste jai ka hyuk yan ando match cha da jwap sam u ji ti mish ma so jada bas kun zawan na cha kun jin ji wan jo bi tas na chum sen higen wal hen in ta indian boarding home location ka da u dahi da sa msdc ke da ji da jai do tag jum shin igen shwa nok sia ka kya me gen gi bo ja cha ju chi cha ju chi bi ta bi ta gen no jis chen chen sen higen wa avoid check Udajig Jim Dotana, Nenna, Beg, Begstown, Begstown, Nish, Begstown, Nish, Nish, Nishosh, Nish. Gemagudam, you, Ude jebežiš wab makštu, agušaš min džamamu ič, huja nišnu nauša pa tuži skosiča pškubisom, pihem niše tuži skosiča u pubisom. Kjema gde je deca Nemska, agunđuči šeš... Če... A joga ja mačinu čanč tuiču da je deca sports kompleks. Kjema gde je Nemska niši umi u medicijun, agunđa mi bitaš ga hau i tausu nanu ič, agunštki je naut. Nisht nao nia yata jisgol sida. Hagun jaj yushtea gao zgo na dibushka gwasha nia ha wiwi tagnod. Nao adu da kushish achkopta jishkaj bihan bagishtao ad dibskaj. Old Nemeska hagu da jaj jantu jadano jimin hagu nish nisho shabata jisgol sida bihan nisho shabata jisgol sida ebshku bisom. Uda i daša mis cnič algo jadu dignoj min na ako i wasan gibanj tuiš dignoj algo mačin oš bim bita gnoj ako nji bim bita j Health and Wellness Department. Gema ga go šeš jadu dicu da i daša mis cnič Pride Month algo ne to jisko si jau apta. Apto bieča nijaj da i daša Youth Center ako nji gibanj to mogu jak jaji baj mit sujak. Ja pšičujak na gomon gema gjema dojako, gjema dohi go na. Muy jigit pizza na na he meets so ya gmson buksay tak so jaji hits that kema guji min ka ando husso cha ji ke ab magnoich at samo wan ka ho shit ando husso here gonna sti jaji min ho do ya ka sigunij how can that the how can books I'm going to this jaji this shamag jim say jim san skigen wa Jeda Jamson Hamak and Yagas and Gasut, Gamak, Jamson Hamak appreciation at the Bajamon. Agonition of the Discosida, Janok Taganoch, in much as you beat us in Hamak Bake Shop at the Discosida. Nem Chajig with Madna and Yabambitad, Akdamokoch, the Jimson Higam. Uday, this was one a P, Hagumishka Gamojak Sunuda Hododoshim Chisco, Agoshachi Nadot Say Tignojko, Tabohaya Yoga. Aw gwda hi dasa was aich was o'n ympi gen da shabog mo hospital ni shi to jis gosa bi hem ni shosht. Gen ma gyd togwn go jaj i bimbi jaj i spi hi gwe aga da dawan jaj i spi hi dag. Hagwn na da jis ym dote ag was o'n ympi CMC. Yn ji was o'n ympi ywjo dweud asa jaj i spi hi gwe na aich shabog mo. Ac mae gwni ym dyn o'n jes dyfyn o sydd was o'n ympi haig a beig shi dag gen i shabog da jis gosi cha jamamu. Jamamu magic taj, jadabishkim, jadabishkimish nyaut taon wa. Wada minu jubogumo, hayo gyashashkia huyo jabimbitaj, miuskom itun, huday dasaniya igeni shashita jiskasida, cultural village aytokj, agon jubogumo iyoj. Hayo gyni aj gyashabimbitaj, awi tausunanu ich, nish, nukodosho, bata jiskasich, anday dasa hay chawi chigoj nishi yo gema gani an saogumog. Gema go G1G abuk saitish jaji wiwi shu doa shimwa hagunda nda jay shim dotte go aich cultural department Caroline Mianskum hag jaji yim hag Gema go mi nasha shao yi nanoj go abumta noj hagun nishnu gat to jiskosu da hash mag wisam jit shibitagno bihem bekshtao shao bat jiskosu da hagun mushao aya wisam jashi bish yap tush niyaw jishkaj gema g bakoshkin jishkaj mu yeda jagun sin hosna gema g jaji da pusyak so wan buksay tak so jaji hits that Emily Wesley gema g Jamie Fon Mianskum hagun jiban bitaj Uji mi nismani ui yoj, hayo gya min chas jamiyo nakutaj ga huya hud thawon nwa.
Ago nagu dossab, geni sosset, mui, nagu dossi geni sosset, hogy szkasszda. In jajim dattuak, elvin csiszó, nene no, beig stel. Beig stel, nisos, nis. Amúgy, hogy este, nis, beig, beig. Ú, jó, ez igen, meg nagyon nagy, hogy szaszon, beig, nis, beig, beig stel. De meg új mindzsisi detsze, ha gondzsúgy így ebben bítadja, Wellness and Cultural Department, Hogan self-care, ha én nem tudom, hogy ez a community hall. Néha jött, hogy szkasszod a wapsa, ki meg nem én is sabat, hogy szkasszod a beigáptó bízat, tápta gyíséget, és bíhem, ne stíts se bízat. Jebrúzsi Wellness, ki meg Cultural Department, ha jogon ég a gyabin bító, ez gondi, beigod a nőajó helyteit, Hogan gondzsatszkod maga, egem, mert elszín hízajak, ki meg kodik zagon, Pajga kapta dziszka, żeby him nesz, hagun i szoszki, a nausza, by to dziszka syda. Jedek tu widział go, że czeju, hagun dżinji, waszyt. Ja bym żadam z H. Women, dzisi daca, hagun dżinji, żadu dech, Food Resilience Plant Luncheon Community Feast, tajamuk szahiwaj. Gemeg, dżadzina do cytyszka, danda, dżadzitycka, dżadziswiedzą, mi żumo. Nisho dziszka, że bekształt dziszka syda. Bekształt dziszka syda, udaj da sa community hall. Nego dosha do dakrzyć, pijem bekształt szybidze. Kiecik drunzga na tamotigo, jak Hogan Howard McDonald, nana dżana nagetsztet, hagdze dżim do tłakwi nadocajt maga. Kiew imię dżuje, że hagdze dżan stwidzu, jak to nidze, metat to dziszka sycze, nie jak pijem metat i szybidze, że ed psket. Udaj, aby dżuj mędzi, że hagdze dżadu dygnuż minor sports, żebym bita dżegna, bek, I golf benefit. Ago nishno nagdosha beto jiskosida hoday dasa Elmer. I shkat no nuhin. Ago tinshime Elmerims nadam. Ago njajim dato ake Betsy Mark. Kya jajim sin hamak Betsy.mark at womenji.ca. Kya magudamin womenji jan shtuich. Jamamwe jodahe dasa womenji. Womenji Old Factory. Nishno nishra beto jiskosida pshkubisum bihem nishra to jiskosida upubisum. Ago njaji jadit nanoj. Mi nóg psíszik úgy, mert nagy lesz ahhoz kell higgenes, ha gondolod, hogy így bocsán, és tudj is gehúj van. Szóval bukszájtok szó, hogy a gyihit sztelyek, és kom, és tíz szagon gyéjmó, hogy jó, hogy úgy csinál, és tán van. Ha gondolod, hogy bígyá, ne lenne ott a gyiszkosszada. Kell egy invitation pool tournament, hogy tudod, hogy nincs sebb, hogy nincs sebb, hogy tudj is kosszada, hát te gyiszkosszada, hogy egyedet is bítek, hogy egyedet is a Gathering Place Gymnasium. Pegam da tam dno, nie jem dno, gdy te posłu nabo, nie są sam dno, nie szab, że te posłu iską. Ogen, że dit na nożu da hidaca i o